0: Anyja, hogy mondta. Képzeld el, Bolsevik úriasszony a Gorkava ulicából fölhívja a Veit.
1: Halló, kisfiam, azt nyomja a közpözső Veit.
0: Glesztogram. Fél deci. 100 forint, persze. No.
1: De kisfiam, segítsetek nekem. Emlékeztek a Brezsnyevev társadalat, mennyit segítettem nektek? Haha, kisfiam. Ugye? Szereztem nektek lakást, kisfiam. Hát igaz, egy szobában 6 család lakod, de hát azért csak lakás volt. Jó, meg autót is szereztem. A tárgyalásról a börtönig. Most te segíts nekem, kisfiam.
2: Mit szigetem, mama?
1: Intézzétek el, hogy a Krem falába temessenek.
2: Hát ez nem mennyi egyszerű.
1: Mama!
2: Ó, egy tibazsi.
1: Hát, mama, oda csak a nagy embereket temetik. Azokat is maximum 2 hétre. Mama! Nem ígérek semmit, holnap visszahívom. Na, másnap. Halló, mama, ne kérdezze, hogy sikerült elintézni. Mama, ne kérdezze, mennyibe kerül. Gyorsan szedje össze magát, mert 1 óra múlva temetjük.
2: Mama.
1: És kérlek szépen, és én nem értem az egészet, hogy van ez, meg mint van ez. Hát mert azt se értettem, hogy kijöttek a kórházból, hogy most melyik párt a párt, meg hogy van ez meg. Közben képzeld el, ha izé lett a Pető lett a Tölgyesi. Gondoltad volna? Az. Igaz, azt sem tudtam, hogy a Tölgyesi volt a Petőnek, hogy kilépett, a kizárta, a bezárta, a visszavette, a kivette, a betette. Mind a hülye, itt ne értem. Hú, mert melyik az igazi párt? Aztán, hogy van ez?
2: Gyerekek, és csak kapogom a fejemet.
1: És hiába, hogy dolgozik a kormány, az a sok szemét újságíró. Na, azokat aztán okádni kell, ahogy viselkednek. Figyják a kormányt! Képzeld el, aljas szemét módon. Szidják ezt a kormányt, aki semmit nem csinál. Hát hogy lehet szidni? Hát, persze, hogy nem megyünk előbbre. Ugye? Hát nem megyünk így előbbre. A kormány, az a semmi baj nincs a kormánya, hidd el. Összetartanak, kész. Világos. És képzeld el, bántják őket. Kormány Ferenc megmondta, hogy neki 100 nap türelmi idő kell. Hát ez egy frankó dolog, nem? 100 nap? Azt ugye nem mondta meg, hogy melyik nap számít bele. Szerintem október 23-a tuti bele számít. Hát akkor 3 nap telt, mit akarsz 3 nap alatt csinálni? Szóval teljes boldogság is, amit a hülye agyammal tudod, hogy csak a fontos dolgokról beszélnek. Hazajött egy haverom Kanadából, osztálytársam volt, tehát hasonló szint, mint én. Egymás mellett ültünk, képzeld el. És mindjárt az állomáson így, puff, neki a kérdést. Az esik, állj meg! Kanadában. Figyelj! Ki a tévé elnöke? Nem tudja ez a barom, nem tudja! Sok idióta lökött. Mert ott kint a hülye kormány semmiféle komoly dologban nem foglalkozik. Mert ilyenek, hogy gazdaság, meg mezőgazdaság, meg jólét, meg ipar, meg ilyen hülyeségek. Ki az elnök, gyerekek? Hát ilyen. Hogy menjen ma a francba mindenki, csak már valami történjen, nem? Hát ilyen. És csak a font, hogy a másik. Az MDF. Mi? Ne nézz hátra, neked mondom. Mi? Így ül. Szóval onnan jöttél. Operetben nem volt már jegy. Nem kell ilyen helyre jönni. Persze. Engem el kell söpörni a francba, aztán nem így el. Oda, ahol hasonló szőrűek vannak. Gróf, báró, meg herceg, meg mindenki. Persze. A világos. Jaj. Hazajöttek a főnemesek, ha jól tudom, és a legfontosabb témát megtárgyalták. Hogy az előneveket lehet használni. Jaj!

0: vége ennek a hülye életnek, nálam is úgy. Nem megyünk be ilyen proliba, mint ti. Hétfőtől Hoffi elé ki lesz téve, hogy Hoffman, kész, elég volt. Most már ez meg, tudod? Szóval képzeld, de a kormány az emlék... Várja, elsápaszlak még ma este egy kicsit. Jaj, tudod, a régiek, azok is utáztak rendesen, de azok legalább ilyenkor röhögtek. Jaj. Hallod? Na, hogy összekever, ez nem az ösztűz. Ugyanis 900-szor nincs ösztűz. Oda kéne figyelni erre az egész hangra. Tudod, igaz, ez nem a nyugodt erő, de azért oda kéne figyelni. Egyik művésznő, hát ilyet, hazajött Los Angelesből, nemzetiben lépett fel, tökig matyóba, piros fejéződ, orba szájba, minden. Az első előadásra elment a Göncz papa, kitolásból. Ja, a másodikra el kellett menni az Antalnak. Már Loszi miatt. És képzeld el, azt mondja a igen tisztelt művésznő, én nem jöttem haza 56 óta, mert én csak a szabad hazába jövök Losziból haza. És én addig nem jöttem haza, mert csak most jöttem meg a szabad magyar. Igazán, Évike csak most jött haza. Na hát, és akkor most én... Mit csináljak, Évike? Szúrjam tököm magamban. Vagy mi van, Évike? Hát most hogy van? Évike, el kéne ájulnom, mint kormánykörökben. Évike, ne haragudjon már, Évike, talán kiábrándítom. De képzelj el, több millióan. 56-ban mi meg el sem mentünk, Évike. Képzelj el. Na, hát azért, hallgass, tápad, hogy le lehet mérni, ez nem a siker, ez a vélemény. Szóval Évike, tehát itt tudni, sokan itthon maradtunk, nagy munka folyt itt, persze. Ez a sok nagyszájú képviselő például, akkor szerezte meg a diplomáját. Üldözés közben. Hát persze. Mert ugye addig egy más pártba előképzést kaptak. Hát Évike, mert ne felejts el Évike, azt hiszem Helta Jenő mondta, kis ország vagyunk, Évike. Ja, egy csőcselékünk van, azzal kell mindent megoldani. Hát persze. Itt nincs egy külön munkásőr, meg külön nyilas, meg külön ez. Nem. Ma hova vagy beosztva, kész. Ez egy... Gyerekek, hát legyünk őszinték, hát a Gestapónak annyi besugott. Nem tudom, szabad-e mondani, mert az Árpád sáv nem sáv. Szóval gondolod, egyszerűen az van, hogy annyi besugó volt itt az összes Nextár területen együttvéve. Hát ez egy ilyen ország, Évike, hát rá kell jönni, persze. Itt amióta élnek, mindig mindenki csak nyal, nyal, nyal. Mi történt? Közben új lett a segg. Hát ez elég. Hát én. Van olyan, tudja, na, nem jó van, már meg. Elfelejtem, mit akartam mondani. Szóval, és mind a hülyes, ha kapkodom a fejemet. Akkor hogy van ez? Jó reggel! Ha látom, ha alszik. Legalább nem haragszik, jó van. Pedig most fel akartam vidítani. Hát, ha álmában még jobban éri. Az van, hogy most már azért sürges fel a főnöködet, ha holnap nem mész, hogy vagy holnap nem mentek be, persze mi se van, hanem... hétfőn, hogy már valami kéne csinálni, hogy rendesen tudod, most már van meg. Piff-puff, elmúlik 2 év, és ti lesztek a múltrendszer. Nem baj, én felajánlom, a Béla bácsit bújtatom. Jó, szóval csak csodák van, tudod? Új a kormány, és nagyon jól dolgozik. Te az 2 évesen új, de hát egy 2 éves az még újra nem ez, még nyerezem. Tudod? De van dolgok, tehát szóval le a kalappal. Van olyan miniszter, amelyik például azt vállalta választásig, minden poszton megbukik. Képzeld el?
1: Hát azért munka.
0: Így ment haza a múltkor azt mondja, anyucikám, elvesztettem a tárcámat. Anyucikám. Azt mondja a felesége, apukám, akkor te tárca nélküli miniszter. Nagyon nagy dolog, tudod? És megoldották az izét is, ezt a népélelmezést is. Azt nem miniszterrel, hanem ilyen fondollattal. Televíziót bevonták abba, képzeld el, ez az izéd, a tévés riporter, az élelmezést ő intéz. Külön adás volt, amikor is csótányt ettek. Sváb bogarat. Hát ennyi olcsóban nem lehet kijönni, gyerekek. Gyertek el hozzánk, holnap ciánozás van. Persze. Kis fogpiszkálóra rászúrjuk, roppan és már le is ment. Na most sokan még már pösze meg sejpít, mert hülyék, mert nem értenek hozzá. Tiszta, semmi beszédhiba. Beszéd technika van inkább, hogy mi történt. Hát elmagyarázom. Amikor a tücsköt. Letuszkolta. Tücsök egy darabig ment. És itt. A filatori gátnál. Ettel csak lestoppolt, és itt belül. És olyan érzést képzeld el, hogy itt. És ugye hát az borzasztó, se lesse föl, és a torkát itt basztassa. És akkor egy drukba vagyok, mert az anyósom, ha lenyeli, képzeld el, nem az élet. Cserépkájába már bement egy ilyen nálunk, és ki kellett venni 3 részt belőle, hogy ki lehessen menni. Egész ilyen.
2: Ez mi?
0: Ambipur. Ne bízza a szélre. TV-reklám. Gyerekek, azért ez már Európa. Nyugod a hátsó oldala, de Európa. Szóval nagyon jó, te szóval ezt, ha még tudják fokozni is, hát szóval azért az már egy eredmény lesz azért. És mégis van olyan sok hülye, milyen magamfajta, aki egyszerűen kötekedik, meg nem azt tetszik, meg semmi nem jó neki. Van ilyen, hidd el. Van. 2 haver beszélget. Te, már csak, te figyelj, szóval nem az, tudod? Hát. Ha vagyunk, hogy nem vagyunk, úgy vagyunk. Na tessék, de tök meg úgy őszintén a pacekba. Tessék. Te feleséget hogy szeretkezik? Van, aki dicséri, van, aki nem.

édesanyám, de nem mit csinálja? A legények nekem esnek, az kicsáráznak. Hallgass ide, édes lányom, gyöngyvirágom, hát a fiát, te is az a legjobb a világon. De hallgass ide, édes lányom, gyöngyvirágom, hát a fiát, te is az a legjobb a világon.

0: 100%-ig magyar zene. Hallgasd a Merci Rádiót. Hallgasd a Merci Rádiót. Hallgasd a Merci Rádiót.
1: Ma este a Schöder Klubban Kovács András Péter, Szupkai Viktor, és bemutatkozik Tóth Edő. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Hőhalmi Zoltán.

0: Köszönöm szépen. Jó estét kívánok. Köszöntöm mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ez itt a Showdel Club, a műfaj, ahol egy humorista, egy mikrofon. Na, rosszul mondtam. Tehát. Ez itt a Showdel Club, ahol csak egy mikrofon, csak egy színpad, minden segédeszköz nélkül, amit sokan stand-upnak hívnak, vagy egy taxisofőrtől hallottam, stand-by. Comedy, tehát ez a készenléti állapot. Van ez a világhírű magyar vendéglátás, erről Nagy Máriám, hogy csak mi tudjuk, hogy világhírű, tehát a többi nép ezt még tanulgatja. Most ezt újra bebizonyítottuk a fejlett nyugatnak, amikor nálunk rendezték a triatlon VB-t, több versenyzőnek ellopták a kerékpárját. Verseny közben. Szerencsétlen, nem tudták, amikor elkezdenek futni, eldobják a biciklit, és nálunk előtte még le is kell zárni. Az lenne jó, ez külön sportág lenne, tehát, hogy úszás, kerékpározás, lezárás, futás, és közvetíteni az Eurosport, hogy ügyesen zár a portugál fiú. Egy lánccal próbálkozik, de sajnos csak az első kerék nem lesz meg a pont. És aztán jön majd Adidas lakat, meg a Kevlar lánc, amit a NASA fejleszt ki, mert a NASA mindent kifejleszt, tehát, hogy lehet, hogy a holdjáron is van egy kormányzár, el ne vigyék az oroszok, nem tudom. No hát, túl vagyunk az írásbeli érettségén, én már nagyon régen, de úgy az ország túl van a írásbeli érettségén, most a szóbelik jönnek és a felvételik, amikor mérethelytelen öltönyök lepik el a köztereket, villamosokat, és hát mindenki azt szeretné, hogy fölvegyék, pedig a neheze csak aztán kezdődik. Nekem ebben a nagy H1-en egy őrületbe volt egy másodéves orvostan hallgató rokonom, azt mondta, menjek el hozzá, ő is beadhatja az oltást, vagy legalábbis betudja. De utóbb kiderült, hogy egyik sem teljesen igaz. És ő gyakorlatilag egy ilyen gerilla oltópontot működtet a kollégiumba. Aki oda betévedt, az beoldotta. Én meg direkt mentem, ez úgy néz ki, liftezel föl a 7. emeletre, egymás mellett büfékínálatai, boncolási időpontok, meg a csótányok futkároznak, mint minden kollégiumba. Na most én egy műszaki kollégiumban nőttem föl, ott mivel műszaki, mi nem papucsöltöttük a csótányokat, hanem teljesen kultúráltan celluxsal fölragasztottuk. Azzal több dolog már nincs. Azt, hogy ott magának teljesen sterilen elintézi. Orvosok lehet, hogy injekcióval végeznek velük, azt nem tudom. Na mondtam, ezek után már bentem nem nagyon mennék, itt is meg lehet szúrni, de nem, be kell menni, mert benn vannak a cuccok. Cuccok kellenek a szúráshoz, ezt mindig tudtad. Pakolja ki a cuccokat ijesztően lassan, és veszi elő az ampullát, és azt mondja, amit nem akarsz ilyenkor hallani. Na hát. Amikor a mester szembesül a saját szerszámaival előtted, egy könyves mondta a téglára, hogy nézd már, az ilyen piros, nem is gondoltam. Kérdezem tőle viccesen, hogy hát csináltad ezt már úgy élő emberen is? Azt mondja, hát végül is válva még nem. És akkor látom a tankönyv kinyitva a válnál. Be van karikázva, hova kell szúrni, mint a ponyvaregénybe. Hát liftezgetek, addig tanult át, vagy kikérdezem, hogy a kell. De ha már itt vagyunk, szúrjunk. Na most az szokott lenni, nem szoktam nézni, mi történik, mert bekenni, megszúrja, kihúzza, fogni, de ennyi szokott lenni. Itt meg be vagyok már vattázva. Semmi nem történik, csak hallom a szöszmötölést. A végtelen szösz... Hát mondom, megszáradok, csinálj már valamit. Ugye amatőr rántottázódnak van a fázis késés, hogy már rotyog a hagymája, még most mossa a tojásokat. Most megy levenni tojásokat, mert elfelejtette. Na itt, ez volt itt is, bekeni újra, nagyon-nagyon nehezen betalál, és ott marad. Közben lapozni kell a könyvbe, vagy csak idáig tanulták, nem tudom, ugye holnap együtt megyünk órára, egy érdekes eset. De aztán nagyon-nagyon nehezen kihúzza, és a második dolgot mondja, amit nem akarsz ilyenkor hallani, huh. És akkor ő bevallott, hogy végig nagyon izgult, hát... Én mondtam neki, látod, csak egy szúnyogcsípés, tényleg nagyon bátor voltál, nem fájt ez. És tényleg nézem, semmi nyoma nincsen. Az ő kezén viszont csorog a vér végig. Az az én vérem. Azt mondja, nem, én vágtam meg magam, amikor törtem föl az ampullát, csak nem mertem szólni.
1: ilyen orvos kárt tesz magába. Nekem azért a vezetés miatt van egy elsősegély végzettségem. Őt ilyen stabil oldalfekvésbe helyeztem. És kimentem a folyosóra, kérem a következőt, úgyhogy így voltam beoltva. Köszönöm szépen. Talán tudjuk, én azóta egészséges életmódon vagyok. Minden alkalommal elmondom, hogy már nem dohányzom. Önök se fognak januártól, mert ugye semmilyen nyilvános helyen nem lehet majd. Van már ilyen ország, ahol nem lehet. Hollandiában nem lehet például sehol dohányozni, még a kávésopokban sem. Ahol viszont marihuánát nagyon vidáman lehet szívni. Figyelem, ki az, aki bólogat. Ki az, aki úgy csinál, mi az a kávésop, nem tudod, drágám. Tehát marihuánát igen, sima dohányterméket meg nem. Amit ott valószínűleg úgy hívnak, hogy mentes cigaretta. És a szép lett, hogy ülnek így a szagos füstbe, és titokba asztalt adják körbe a szimfóniát. Azok meg rendőrt hívnak, mert dohányszagot éreznek. Kijön a rendőrség, mi folyik itt, mi folyik itt? Hát csak füvezgetünk, biztos úr, semmi gond. Arra szaladtak a dohányosok, azok lesznek azok. És mi a megoldás? Az majd kiderül az őrsön a tüdőszűrőbe. Na hát ez még nálunk nincs, van viszont egy csomó minden más tiltás. Nekem a kedvenc tiltó táblám az a Széchenyi fürdőben van a szaunába kitéve. A szaunában borotválkozni. Nem tudjuk, kinek fáj, de nem szabad. Borotválkozni és otthonról hozott ételt fogyasztani szigorúan tilos. Ugye ez az, valószínűleg előfordult már, vagy rendszeresen előfordul. Tehát időnként jön egy bácsi, egy kolbásztal nekiáll borotválkozni. De ugye, ami nem tilos, a szabad, tehát mondjuk, hogy ott helyben főzni lehet-e, oda hozatni az ételt, hármas szaunához egy nagy pizzát szeretnék. Biztos lesz majd, aki kipróbálja, és akkor szépen apránként mindent meg kell majd tiltani, és ki lesz írva a szaunában labdázni. Kerékpározni. Fürelépni, és ehhez füvet bevinni. Ablakon kihajolni, szemvezet lerakni, és ami mindig ott van, menet közben a vezetővel beszélgetni szigorúan tilos. Nem tudhatod, lehet, hogy egy buszsofőrrel szaunázó, nem szabad megszólalni. És egy ponton túl az lesz kiírva, mi az, amit szabad, szaunázni szabad. Mert ez ilyen régi, régi megfigyelésem, fordított logika, hogyha bárhol van egymás mellett két ajtó, az egyikre kiírják, bejárat a másik ajtó. Mi nem arra hittek, hogy bejárat, alapvető kérdés. Ez olyan, mintha a női vécére az lenne kiírva, férfiak ide nem vizelhetnek. Vagy mintha reggel bemondanák a rádióba, hogy vesztes lottószámok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Első fellépőnk pécsi illetőségű. Először szerepel a Sóder Klubba, sőt, először szerepel a televízióban. Tehát soha nem nyert kenyérpirított szerencsekerékben. Nem találta el, hogy meri vagy nem meri. És sohasem kapott el pöttyös labdát Dévényi Tibortól. Tehát vigyázat, ember a tévében, következik Tóth Edu.

0: Köszönöm. Sziasztok, jó estét kívánok, sziasztok, Tóth Edunak hívnak. Hú, hát, na. Fent is ülnek, de durva. Az egész úgy kezdődött, hogy 8 éves voltam, amikor először láttam Woody Allen Anyhow című filmjét, és abban volt egy szemüveges bácsi, aki olyanokat mondott, amit a többiek nevettek, és mondtam anyának, hogy én is olyat akarok. Anyu gyorsan elvitt logopédushoz, hogy legyen szansz. Dadogok, hadarok, racsolok, sejpitek, és persze vagyok. Ez szerencsém volt, mert az általános iskolában volt egy apadtársam, Krisztián, aki szintén dadogott, majdnem annyira, mint én. És a tanárok mindig az első padba ültetek minket, hogy tudjanak ők is röhögni. És a Krisztián szülei zöldségesek voltak, és minden reggel egy egész fej hagymát belecsempésztek a szendvicsébe. Akármikor hozzám szólt, könyvbe lábadt a szemem. Gyönyörű emlékek. És utána együtt jártunk főiskolára. És egyszer a Krisztián megkért, hogy a Messler professzor úr azt kísérje, mert van egy fontos ügy. Mondtam, hogy persze, megyek. Beballagtunk az I épületbe. Amit nem tudtunk, hogy a Messler professzor úr titkárnő és dadog. Én kezdtem. Én abban kikívánok a Messler... Mondta Krisztián, hogy Edu, majd én. Bízd-e. Egy fontos ügyben a Messler... Ülégy a nő. Nagyon viccesek vagytok. És én Indiana Jones rajongó vagyok, de az a kemény vonalas. Én évekig Indiana Jones jelmezben aludtam, kalapba, meg... Voltam pszichológusnál is, igen. Óriási trauma volt, amikor kiderült, hogy Indiana Jones nem dadog. És minden farsangon Indiana Jonesnak öltöztem, de a zsűri nem pontozott, mert én abogy is Indiana Jones jelmezben jártam iskolába. És az Indiana Jones mániámnak az a tinédzser periódus, amikor minden égő. Emlékeztek erre 12-16 között, amikor az a legfontosabb, hogy mit gondolnak mások, hogy kivel mozogsz, milyen márkajelzés van a pólódon, hogy a hatodik randival és milyen pólóba mész, és ennek a csúcs időszakomnak a korszakában, igen, valami ilyesmi, mentem anyukámmal a buszon, ami borzasztóan égő, mert ültem anyukámmal, ott áll a forgóban két olyan lány, a korombeliek, ráadásul még szegről végről ismertem is őket, én meg ott ülök anyukámmal, az ölemben a szatyor, ugye, lónak ki belőle a hagymák, a bagett, a WC-papír, és próbáltam úgy tenni, mint aki nincs ott, és az ablak felé orientálódtam, hogy egyszerűen őt nem ismerem, titeket nem látlak, orientálódtam az ablak felé, ül anyukám, Edus kutyus! Este majd jól kinyomom a pattanásaidat, jó? Én meg így ülök, hogy ki ez a nő? Honnan tudja a nevemet? Ez abban a korszakomban volt, 13 évesek voltunk, 7-esek, amikor szexuális felvilágosító óra volt nálunk. Bejött a szexuális védőnéni, hogy gyerekek, mai órán a szexről fogunk beszélgetni. Meg így ültünk, hogy kérdezz bátran. Érted? Ott segítünk, ahol tudunk. És a néni megfordult, és egy hatalmas férfi hímvesszőt felrajzolt a táblára. Én meg így dohogtam, hogy persze, ha én ilyet csinálok, a szaktanári. És utána elmentünk együtt így a srácokkal a központi menzára, ahol mi mindig a szexről beszélgettünk, és oda tipegett hozzánk Icu néni, a konyhásnő, aki akkor volt 71, kis fehér köppenybe, hogy pintőkéim, miről beszélgettek? Ja, Icu néni, jól jön. Azon a fő kérdés, hogy Icuéni szerint az baj, ha valaki időnként magához nyúl. Icuéni, jaj, kis csillag, hát hányszor mondtam, hogy tegezz nyugodtan. Erre egy rendkívül friss élmény ugrik be. Budapest, Móri Zsigmond körtér, szombat délelőtt állok, és egy 30-as hölgy előttem elszel a szatyrokkal, odér a buszhoz, és pont az óra előtt becsukódik a busz, és a busz elrobog. És a lány ott áll, csapkodja a szatyrokat, nagyon-nagyon dühös, de jött a megvigasztalás, Világárus nénike 4 óránál. Micsoda igazságtalanság! Bezzeg, a csinos lányokat mindig megvárja! És ez még a Best of megvigasztalások kategóriában ezüstérmes. Következik a győztes. Családdal nézzük az E.T. című filmet. Nagyapa már a főszínnél bealudt. És a kisugom, tudod, van az a rész a E.T. végén, amikor E.T. és Elliot elbúcsúznak, és a kisugomnál eltörött a mécses, és keservesen sírt, mi próbáltuk megvigasztalni a kisugit, nagyapai felriad, látja, hogy a hugom sír, ránéz a tévére, egy totyogó kis barna fost lát, úgyis sétál bele egy űrhajóba, és ez az unszimpatikus szardarabka még meg is fordul, csak hogy bebizonyítsa a nagyapámnak, hogy mennyire ocsmány. Nagyapa gondolta, hogy meg kell vigasztani a hugomat. Ne aggódj, Livia! Mindjárt megölik azt a kis ördögöt! És az volt, hogy a nagyapám nagy barca drukker, ezért nagyon támogatta, amikor én Barcelonába költöztem 2008-ba, és a Ramblán voltam egy gályarab, és nagyon durva volt, és egyik étterembe, és Kornél meghallotta, hogy én Barcelonában élek, egy gyerekkori barátom, és mondta, hogy ő is megpróbálja. Eltelt pár hét, megérkezett Kornél, kérdeztem, hogy mi újság Kornél, találtál munkát? Aha, mondom, és mit dolgozol? Spanyol főiskolásoknak tanítok angolt. De mondom, Kornél, te nem is beszélsz angolul. Hát ők se bazzák. Kornélnél meg az nagyon fontos, hogy a nőkkel kapcsolatban rengeteget tanultam tőle, mert sokat bulisztunk, Siófokon az első sorban roptuk rendületlenül, amikor bejött egy címlapplány, egy gyönyörű hölgy, egy tényleg gyönyörű hölgy, de láttuk, hogy már 6-an tapperolják egyből, és Kornél dör mögött, hogy mondom, ne Kornél, ez a hölgy, ez ilyen mindenki karácsonyfája. Kornél, hát azért én szívesen alátenném az ajándékaimat. És utána azt láttuk, hogy ez a nagyon szép lány nézi Kornél, stíröli. Mondtuk, hogy te figyelj, Kornél, az a lány téged néz. Hú, melyik? Igen? Oda megy hozzá. Szia! Hallottam, hogy nézel. És az ott vagyok egy pár, ez a szép benne. Emlékszem, 2009 karácsonya, Kornél odaadja a karácsony ajándékát a barátnőjének, barátnője kibontja. FIFA 2009? Aha. Boldog karácsony, baby! Edulval megmutatjuk, hogyan kell játszani vele, jó? És most mi, én egy nagyon boldog párkapcsolatban élek most, ezért rengeteg Kornéltől rengeteget tanultam. A legfontosabb, most már együtt élünk, hogy a kompromisszumok, a kompromisszumkészség, ugye, az a legfontosabb. Most már én is sokat fejlődtem, már én sem nem csókolom meg cigivel a számban. Meg így mindig leveszem a cipőm, mielőtt beülök mellé a kádba. És a legfontosabb a WC-deszka, az egy axióma. Kedves képvitársaim, ezzel ne vitatkozunk, WC-deszkát le kell hajtani, és kész. Nem tudjuk, miért le kell hajtani. Mindig. Ne is kriptassuk, hogy miért. Én mindig lehajtam. Én most is lehajtottam. Mindig. Én még akkor is lehajtom, hogyha valaki ül rajta. És tudod, a ponyoregényben van egy nagyon fontos rész, amikor Vincent Vega és Mia Wallace arról beszélgetnek, hogy a csend. Hogy akkor vagy, akkor tudod igazán, hogy a párod hozzád való, amikor akkor is jó együtt lenni, amikor hallgattok. Na most mi már ennyivel másfél éve vagyunk együtt, már időnként percekre elhallgatok. Ennek főleg akkor van gyakorlati értéke, amikor ő beszél. És amivel nagyon jó, hogy nagyon, nagyon izgulós vagyok, és vannak rémálmaim, én legutóbb azt álmodtam, hogy a Ferenciek terén beszorultam a sinek közé, és így jött felém így a metró, Eni ott állt a peronon, nyúltam felé, de már majdnem elütött, és akkor felriadtam, és elmeséltem Eninek, Eni kérdezi, és mi volt rajtam? Nem tudom, Nyuszi, rajtad mi volt, rajta éppen 320 tonnás szerelvény. Ami nagyon fontos, a türelem. A türelem, abban nagyon sokat fejlődtem, a türelem. Engem most már nem zavar, hogyha valaki a metrón beleolvas az újságomba, csak ne hűmögjön, amikor lapozok. Viszont Viszont van egy olyan tulajdonságom, hogy mindent kikotyogok. Ez a nagyon rossz típus hibám. Borzasztó mozi egyszedő lennék. Állnék így a multiplexben. Innek a kedves mozilátogatók. Ah, Viharsziget! Oh. DiCaprio nyomoz egy elmegyógyintézetben. És a végén kiderül, hogy ő is elmebeteg. Mekkora ötlet? Jó szórakozást! 6. érzék? Ó! Oh. Tudod, nekem mondták, hogy a Bruce Willis hulla. De nekem így is tetszett. A nagymamám, ő annyira nem örül ennek, hogy én humorista meg író akarok lenni, ő azt akarta, hogy bankigazgató legyek, csak én nem értek a pénzhez, én financiális tészaszűrő vagyok. Én egyszer voltam osztálypénztáros, ötödikben, abban az évben nem mentünk kirándulni. És a nővérem, jaj, annyira örülök, a nővérem, szóba hoztam. A nővérem találkozott egy amerikai fiúval Törökországban 14 éve. Most már 10 éve házasok, van 2 gyerek is, úgyhogy már, hát így kezdik egymást megkedvelni. És a sógorom Brent nálunk, hát jött ilyen családvizitre legelőször, és Balázskával az öcsém el ott legúztak. És mondja nekem Brent, hogy te figyelj, gyere már ide, mert Balázska valamit mond, és mindig ezt mondja, és hogy fordítsam el nekem, mit mond. Mondom, Balázska, mit mondtál Brentnek? Na, Balázska, mit mondtál? Hát azt mondtam Brentnek, hogy kérsz, kapsz, csigabiga faszt. Most így, ilyen új családtag, fordítsa neki, mondta, hogy Brent, he said, you want it, you get it. Snail dick. És akkor így belemelegettünk, mondta neki, hogy hát vannak ilyen népdalok, például Hey Vargáné, káposztát főz. Hey Mrs. Varga, you cooking cabbage. Hogy ott vannak a legendák, hogy terű-terű asztalkám, az a szörmi little table. Üssed-üssed botocskám, az a hit him my little baseball bat. És mondta Brent, hogyha már itt tartunk, akkor legyek olyan kedves, hogy magyarázzam el neki, hogy mit jelent ez, amit a magyar szülők mindig a gyerekekkel így játszanak. Annyiszor látja, mondom, ja, csip-csip csóka, ez úgy szól, hogy csip-csip csóka, hogy csip-csip birdie, vakvarjucska, blind little baby crow, komám asszony kéreti a szekerét, well, the lady in the neighborhood asks for the carriage. Nem adható móda, tyúkok ülnek rajta. Well, I'm not able to give it to her. Because birds sitting on it. Es. Go. Mondta Brent, hogy átérzi a problematikát, a mondani valót, a tematikát, átérzi az egész fájdalmat, de az akarjuk, miért vak? Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Tóth Edut láttuk, hallottuk. Mi Szabó Laci barátommal által mennék, én a 16-on fordítottuk le annak idején, a I should cross the Tisza River in a boat, in a boat, but in a boat. És hát én ezzel a háttérrel voltam fellépni Londonban, szerencsére magyaroknak, szerencsére magyarul, mert én angolul egy ilyen Rigó utcai nyelvjárásban beszélek, ahol nem élnek angolok. Mondhatni, hogy főleg írásban vagyok jó, főleg, hogyha én olvasom. De most már szóba is nagyon sokat fejlődtem, már félig tudok angolul, mert azt már értem, hogy én mit mondok. És volt egy barátom, akit annak idején gyerekkorában szülei úgy próbáltak megtanítani idegen nyelvekre, hogy otthon nem beszéltek magyarul, de még az is be volt osztva, konyhába franciául, fürdőszobába németül, nappaliba angolul. Tehát a gyerek sosem tudta, hogy van angolul a kredenc, csak hogyha áttolták a nagyszobába. De azt mondják, hogy ha nagyon korán elkezded, óvodás korba, anyanyelvi szinten, egy anyával, 6 idegen nyelvre, ezt mikrofonnal így kell mutatni, 6 idegen nyelvre, meg lehet tanítani. Tehát a gyerek hat nyelven mondja majd, hogy tütű. Vahukutya ezt tudja majd mondani hat nyelven. Meg hát mondja, hogy szobatiszta, csak nem az. Hát mindig ez van. Hát a nyelvek miatt néhány apróságról le kellett mondanunk. Nem tudtunk meg a gyereket járni. De hát nem is lehet úgy rendesen szótárazni össze ez a császkák közben az ember. Erre fele haladunk. Na most én nem először jártam már Londonban. Úgy tűnt most, hogy mennyit utazik ez a kőhalmi, de 20 évet foglaltam össze ez a két történettel. Először, amikor voltam, akkor busszal voltam, ez 24 óra, tehát egy nap oda buszon, egy nap vissza buszon, egy nap ott buszon. Nem nagyon csináltunk más. És odafele több országon keresztül fogalmaztam szótára azt a mondatot, hogy fogok mondani a WC-s nének, ha egyszer sikerül leszállni. Ebben minden igen idő volt már. Ez a 3 óra múlva lesz egy napja már, hogy 4 ország óta szeretnék kimenni mindjárt. Így kezdődött. És az volt a vége, fel tudnál váltani a 20 fontos bankjegyemet. Éreztem, arra szükség lesz, de most leszálltam, én ott találkoztam egy néger vécés nénivel, akit az angolok sem értenek. Elmondta a mondatomat, erről mondott valamit, és ennek itt vége volt. Úgy láthatólag nem váltotta fel a pénzemet. És egy ilyen negyed óra toporgás után derült ki, hogy ő azt mondta, hogy akkor menjél be ingyen. Neked ilyen a szótárban sincsen, ugye? Nálunk az van, törölt ki a húzasoddal, akit érdekel. Másik kultúrkör. Következő fellépőnk szintén nagyon sokat utazik, közlekedik, el is mondja, hogy. Következik Kovács András Péter.

0: köszönöm szépen. Óriási szeretettel köszöntök mindenkit. Kovács András Péter vagyok. TV-ben vicces. Ezt mindig megkérdezik, hogy otthon is vicces vagy-e. Nem. TV-ben vicces vagyok, otthon nem, bár a tévé is otthon van. Mert nem lehetünk mindig figurába. Tehát Hajdú Péternek sincs otthon, a garázsába rokkant parkoló. És itt eljutottunk egy nagyon fontos kérdéshez. Tavasz van, nyár van, meleg van, és kirajzottak az utakra az idióták. Múltkor egy barátommal sétálunk az úton, Pesten dugó, mi az a járdán kulturáltan, és elsétálunk egy ilyen cabrio Maserati mellett. Haverom még így eszi a jégkrémet, és a pálcikát, egy cabrio, lehajtott tettével, srác így a pálcikát, puf, behajítja a bőrülésre, szóval minden Maserati is paraszt. A sofőr meg, mit kérdezel, letépem a tök a gyerek, látod, mondtam, hogy mind paraszt. És azért legyünk őszinték, tényleg van egy réteg. Tehát tényleg van egy réteg, hogy autópályán kulturáltan mész 120-130-al, kamiont előznél. Tehát az azt jelenti, hogy vissza 80-ra, és akkor ugye semmiből ott terem a seggedben egy ilyen négykarikás autó. Benne ül a professzor úr. Az audista. Ott ködlámpával, mert ebben a homályból ki kell látni. És ez igazából csak a részéről küzdelem, mert te azt gondolod, hogy hú, cicám, ezt egyszer autó nélkül is kipróbálhatnánk. És itt egy ilyen teljes biztonsági üzemeltetés vizsgát lerak mögötted. Tehát ellenőrzi a kormányholt játékot, reflektort. Én egy dolgot szoktam ilyenkor ellenőrizni, ablakmosó folyadékot. De abból egy 4-5 litert kabrion. Kabriónál, motornál 8-at, tehát így megkínálom ő. Múltkor egy kabrió így küzdött, végre megelőzött, ugye egy leengedett tetővel, és mi lógott a visszapillantó tükrön? Illatfenyő. Kabrióba. Én kettő dolgot éreztem mögötte, 130-as tempón a lehajtott tetővel, szánalmat, meg vanília szagot. És egyébként azt tudni kell, hogy én nem vezetek jól. Tényleg nem, botrányosan rosszul vezetek. Ha a feleségem vezet, egyikünk se fél. Ha én, akkor mind a ketten. De ehhez képest láttam mostanában egy-két olyan női parkolást. Gála. Tényleg. Nem akarok hímsovinista lenni, de én se csinálom szépen, mert hogy parkol egy alfa hím, így járdával párhuzamosan. Eleve van ez a 45 fokban megdöntött üléspozíció, tudod, ez a tetőtérben élek. Múltkor beültem egy ilyen taxis mellé, egy ilyen öreg, rozzant, 20 éves autóval elindulunk, és ennyit hallok, hanem szét fog esni alattunk, és 3 perc után megszólal a srác, hogy nem zavar a zene? Ja, mondom, ez a zene, akkor hagyjad nyugodtan. Meg utaztam vidám taxissal is, mondom neki, a Mester utcába szeretnék menni. Oké, okay, menjünk együtt! De a legdurvább ennek az ellentétje, amikor egy fellépésről mentem haza taxival, éjszaka, csend, nyugalom, sötétség, beülök a taxis mögé, bemondom a címet, megyünk, de tényleg már 20 perce néma, csönd, sötét, mondom neki, itt jobbra, csáv, vagy... Ember, hát meg ne halljon itt nekem, nem akartam így megjelni, aztán nem a maga hibája, ne haragudjon csak. 3 évig vezettem halottas kocsit. Hát nem szokta meg, hogy a kuncsaft előre szól. Na szóval, hogy parkol az alfa hím? Ott tartunk, 45 fokban megdöntött üléspozíció, járdával párhuzamosan fogunk parkolni, jön a csávó. Hoppá, hoppá, itt egy hegy. Kész, ennyi. Ehhez képest hogy csináljuk mi csajok? Én is tragédia van. Jössz? Itt egy hely. Beférek én ide? De hát most állt ki az ifa. Persze, meg kapukijáró. Rükvert. Rükvert. De van ez a fitymás sebváltó, tudod így? Tudod, lenyomod, hátrahúzod, kétszer jobbra, bemondod a jelszót, és akkor rükvert. Utána jön a kulcsmozdulat, lehalkítod a rádiót, hogy jobban lássál. Ugye? De én is lehalkítom, az a baj. Így onnan vettem észre, hogy itt parkoláskor, meg amikor trafipaxot látok így. Fék, ezek halkítok. Nem látszom, nem hallatszom. A rádió lehalkítva, majd jön ez a mozdulat. Ezt tudod mi? Söpri le a plüsgeciket a kalaptartóra. Egyébként az van, hogy hát autóba se vagyok semmi, de én 6 éve motorozom. Most össze meglett a jogsi. Én sokkal magabiztosabb vagyok, de én voltam az, aki saját motorral járt oktatásra meg vizsgára is. Mondjuk vizsgán annyi volt, hogy leszálltam a telephely előtt, és betoltam, hogy ne ugassanak majd, mi az, hogy motorra jövő. És nézte is a vizsgabiztos a izémet a zuglóban, nézte egy a lakcímkártyámat, hogy Budáról, mikor kelt maga? Hát mondom, nagyon korán, jó reggelt. És nem tudom, ki látott már ilyen motoros oktatást, a libucik mennek ilyen láthatósági mellény belül motorral, utánuk jön az oktató, autóba, rádión kapják az infót, és egyszer hívtak engem buliba óra után. Hát mondom, saját motorral odaérek, hát éveszek az Isten. Tehát, hogy így szétnyílik a tömeg, érted, én átpöfögök, lelakom a motort sztenderre, leszállok, úgyhogy ne rúgjam magam tökön, ami néha előfordul. Király leszek, és így is volt, odaérek, tömeg szét, mindenki utánam fordul. Hát mondom, ez az. És két csávó így összenéz, hogy Spuri, Suri, basszus az oktató! De most, hát egy gyönyörű, gyönyörű old school motorom van, 27 éves Suzuki, az a japán motorok Honda-ja. De tényleg 27 éves, és annyival is megy. Nem, egyébként nem, 87-tel megy, de az tényleg a vége. Tehát jeges olajos lejtőn hátszélben az... Annyi, és múltkor 100-as táblánál a trafipaxsal lefotóztak 112-vel, és kellett neki kérnem, hogy annak a trafipaxnak 25-tel kellett szembe jönnie. Ahhoz, hogy ebből fotó legyen, és azt mondják, hogy a trafipax felismer. Hát most ismerhet, érted, mert új bukón van egy ilyen nagyon állat, hatalmas fekete cucc. Amúgy is nagy fejem, amíg rájön egy ilyen nagy csillogó fekete göm. Volt pirosba is, de abban úgy néztem ki, mint egy szágyufa. És most röhögsz, hogy milyen önkritikám van, de ezt az eladó mondta. Na, és amúgy is mondom, nagy fejem a motoron ülve jól néz ki ez a nagy cucc, csak ahogy leszállsz, úgy néz ki, mintha itti bográcsozott volna. És így elképzelem, hogy a trafipax felismerő, hogy a Darth Vader mumpszos, vagy mi? Mert a motorosokat érted hátulról lehet jól felismerni, úgy jellegzetesek. Vannak például a robogós pizzafutárok, azok ilyen hókuszpókban nyomják ez a... Akkor vannak a kedvenceim, a slalomozó aranyeres speed motorosok. És a legnagyobb, chopperen ezek a krombilis csávók, ez az SS Gibbon. Attól félek, nehogy ezek piros lámpánál egyszer így átszálljanak egymáshoz. De tényleg a nagy kedvencem, amit már itt említettem is, ez a kamiont előző kamiont. Most már napközben tilos, hál' Istennek, autópályán előzni, de ez megvan, hogy azért, mert az egyik kamion előzi a másikat egyel gyorsabban, az itt egy 8 kilométeren át szopat gyakorlatilag. Waberer előzi Horváth Rudolfot. Ki ez a Waberer? Ki ez a Horváth Rudolf? És miért nem intézik el egymás közt? Miért nekem kell... Képzeld el őket a Tesco-ba bevásárlókocsival. Mert gyakorlatilag ez van, hogy így mi, hát mi jár a hátulmenő kamionsofőr fejébe, hogy nézi a kilométerre, hát 89, 90, tudj, tolja a műszerfalat, 91. Ő ezt úgy éli meg, mintha belépne a hiperűrbe, tehát így rá görbül a tér, és így belekezd Horváth Rudolf előzésébe. Horváth Rudolf! Lehagytam az F betűt! És így küzdi magát előre, még nem. Végre átnézhet a szomszéd sofőr fülkéjébe. Mint egy 4,5 percen keresztül. Úgyhogy csengő hangot cserélnek olyankor, vagy mi történik? De ez még csak hagyjál, amikor autópályán kell kamiont előzni, de országúton. Na, én azt utálom. Tehát, hogy előtted megy egy kamion, szembe jönnek nagyon sok kamionok, én ott nem pattogok. Én megyek a kis magyar fuvarozási vállalkozó mögött már másfél órája. A ponyvájáról már minden létező elérhetőséget tudom. E-mail, székhely, telefon, telefon. Írjak neked karácsonyra, ne írjak. És néha eldurran az anyám, na mondom, most megelőz, most. Inkább felhívom, hogy húzódjon már. Látod a kamionos arcát, hogy fölveszi a telefont, hogy halló, tessék? Látlak. Köszönöm szépen a filmet.
1: Köszönjük szépen. Lehet most már messzebbre is utazni. Most már nagyon fontos dolog, bárki lehet űrturista. Csak 200 ezer dollár jegy. A retúr. Oda csak 100, hát visszafele megoldjuk valahogy. De azért turista egynek így elég drága, hogy nem tudom, hogy van ilyen, hogy business class, valaki befizeti dupláját, de ki sem néz, csak laptopozik végig, csillagok láttam, én már ilyet, kit érdekel. De hogy van-e nyugdíjas szelvényt elfogadnak, vagy csoportos kedvezmény, nem tudom. De én úgy képzelem, hogy a Budapest bérlet 10 kilométerig fölfele is érvényes. És akkor stratoszféráig kérnék egy kiegészítőt, ez lesz majd. Következő fellépünk Szupkai Viktor, aki közelít a 40-hez, hát lassan annyi éves lesz, mint aminek régóta kinéz. Egyébként 3 gyereke van, úgyhogy meg lehet érteni. Összeszámoltam, 19 Showdel Club gyerek van, hogy a kis Ádámot nem számoljuk. Szupkai Viktor!
2: Szép jó estét kívánok, sziasztok! Tegye fel a kezét, aki velem együtt családapa. Oké, és idén velem együtt kipróbálta a vizet. Nem úgy értem, hogy velem együtt, hanem, hogy rajtam kívül azt mondják, rohadt drága, de nem úgy kell használni, hogy kiveszel egy szemet és lenyeled, mert az tényleg nagyon drága, hanem kiveszel egy szemet, megnyalod, és figyeled a hatást, hogy mi történik, illetve eldolgozni. Na hát tényleg lassan kanyarodom a 40 felé, és voltam orvosi szűrésen. Hát egy tanácsot tudok adni, hogy ne menjünk egyszerre szemészhez, meg fogászhoz. Hát így bemész a szemészhez, megkapod a pupillatágítódat, 2 percen belül úgy néz ki a szemed, mint a Shrekben a cicának. Utána átmész a fogorvoshoz, hogy leveszi a fogköveidet, ad érzéstelenítőt, a pofádból így elkezd folyni a nyál egyből, 2 perc alatt ráírják a lapodra, hogy agylágyulás. Bulvár sajtó hozza mindig a legzseniálisabb híreket télen. Spanyoloknál kitalálták, hogy ne csak a rendőrök, az örömlányok is legyenek láthatósági mellényben. El tudod képzelni, ha ezt nálunk bevezetik? Így hóesésbe igazoltatnak, te megállsz, letekered az ablakot, így kiszólsz, hogy ti meg egész nap itt szoptok. Aztán, amikor már bilincsbe vagy, mondhatod, hogy bocs, főtörzs, azt hittem, hogy csajok, elnézést, nem úgy gondoltam, de azért ebben lesz keveredés. A másik meg ez a nagyszerű hamburgeradó, vagy zsíradó, ami állítólag Angliából jön, akkor a gond az elhízás, hogy minél nagyobb zsírtartalma lesz egy ételnek, annál nagyobb adótartalma is lesz. Hát ezt mi Magyarországon persze, hogy ki fogjuk játszani. Tehát ilyen teljes zsírhiányos állapotban mész oda nyáron a fagylaltoshoz, egy kacsintás, Már úgy fogod kapni a fagylaltot, hogy csokoládé, vanília között egy mangalica gombóc. És reszel császára diszkréten meg lesz szorva a teteje, hogy ne legyen gond. És hát számomra a legborzasztóbb élmény ugye az, hogy vasárnap délelőtt ki vagyok ültetve így a fotelba, kapom az első kávémat, mert szombat után még másnapos az ember, és nézed a TV reklámokat, első azt mondja, a férfiak 50%-a alkoholgondokkal küszködik. Na mondom, klassz. Második reklám azt mondja, a férfiak 50%-a prosztatagondokkal küszködik. Nem bánzak, de hogy én ma reggel mind a két csoportban benne vagyok, azért... Hát azért ez indokolatlan. És azt figyeled, hogy annyien prosztata megnagyobbodás elleni gyógyszer van, hogy már komolyan elgondolkodtam, hogy és ha túladagolom, akkor mi lesz akkor? Lehet, hogy el is tűnik. És ide vágó hír, hogy egy férfi Londonban interneten kínált a meddő hölgyeknek saját spermáját házhoz szállítással 180 000 forintnak megfelelő összegér. Hát azért mások az arányok, nem? 180 000 ér, hát én egy hónapra addig oda költözöm, és főzök, mosok, takarítok, akárhányszor igénybe lehet venni, mindent vállalok, de mégis a utolsó és legmegdöbbentőbb hír, hogy Amerikában egy betörő megölte az aranyhalat, hogy ne legyen szemtanú. Ennyi, szerintem ezt ki se kell egészíteni. És a történetet nézzünk, akkor mégis a számomra a tényleg legszebb történése az volt, amikor karácsonykor jöttek hozzánk a vendégek. Na mondom, én azért előtte lezuhanyozok, hogy ne csak parfümöt kapjak ajándékba. És képzeld el, így átfolyós vízmelegítős kazánunk van. Elmondom a jelenetet.

0: Úgyhogy én kulturáltan így hideg vízbe lezuhanyoztam, mint egy kommandós. Kilépek a zuhanytálcából így párzásra alkalmatlanul. És akkor látom, hogy a kazánon ég az összes hibajelző lámpa. Na mondom, ez vagy tudja, hogy karácsony van, vagy rohadtul elromlott. Karácsonykor elkezdett hívni a kazán szerelőket, hát nem egyszerű feladat. Legenyhébb mondott, főnök, ha leszereli és idehozza, hajlandó vagyok megnézni. De ez volt a legcsúnyább mondat. És aztán nagy nehezem sikerült szerezni egy ilyen kazán szerelőt, aki eljött hozzánk. Hát egyrészt a lakásban elkezdett esni a hőmérséklet, úgyhogy közben komolyan elgondolkodtam, hogy a fiúkat én megtanítom pálinkát inni, hogy tudják, hogy apának se könnyű mindig. És kérdezte a kazánszerelő, hogy mennyire legyen meleg. Mondom, mi nagyon szeretjük a meleget, tehát a muskátliba reggel banánpattanjon ki, mert mi így élünk, 28 fok, ez van. És képzeld el, hogy amikor megjavította a kazánt, akkor egyből mondtam a gyerekeknek, hogy nem ügyvédek meg orvosnak kell tanulni, hanem minek? Kazánszerelőnek. Mutatom a javítást, jó? Itt állunk a kazán előtt, burkolat, leemel. Burkolat vissza, 25 ezer. Hát én ezt teljesen indokolatlannak éreztem, úgyhogy kérdeztem, hogy nem maradna vacsorázni meg kártyázni. Maradt, úgyhogy 11-re elnyert a nyaralunkat is, így zártuk le az estét. És hát így záró gondolatként, itt ül négy nagyon csodálatos hölgy a volt munkahelyemről, a négy legszebb, úgyhogy most a többiek biztos egyből meg fognak haragudni rám. És hát így kocintottunk egyik eseményen, amikor még az egyikük szingli volt, és mondom, hogy nézzél bele a szemembe, mert úgy szól a babona, hogy ha nem nézel bele, akkor 7 év rossz szex jön. És nem nézett bele, mondom, miért nem néztél be? Azt mondja, direkt. Mondom, hogy? Hát mert ha igaz a 7 év, akkor már csak 2 van hátra. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Köszönöm! Köszönöm! Sziasztok!
1: Köszönjük szépen! Nem menjetek még! Köszönjük szépen Szupkai Vétnek a közreműködést. A Magyar Rádióba fogalmaznak így, Kossuth Rádióba, ahol hát rock and rollt az elmúlt 3000 évben nem sugároztak. De ha mégis beszalad egy, a mai napig úgy fogalmaznak, hogy sláger koktélunkban. Van-e bárki, aki ezt a szót használta már, ugye? Elmegyek egy Metallica koncertre, meghallgatok egy hörgő sláger koktélt. Szóval sláger koktélunkban közreműködött a Beatles együttes. Na most nem az, hogy nem működtek közre, nem élnek már többen közülük. Ott még minden délután közreműködik. Ez olyan, mint hogy az önök kértél mondanák, munkatársunk ott Lehár Ferenc Johann Strauss. Meg amit nem bírok még, ez a ha élne, ma lenne 120 éves. Hogy lenne már 120 éves? Olyat miért nem mondanak, hogy ma lenne 120 éves és 4 méter magas? És zombi, hogyha élne? Nem tudom, én mindesetre úgy fogalmazok, ahogy itt szoktunk. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy bennünket választottak. Köszönöm a kollégáimnak, Szupkai Viktornak, Kovács András Péternek és Tóth Edunak, hogy szerepeltek ma este. Köszönjük, hogy bennünket választottak, nézzenek bennünket, nézzék meg az ismétlést, ahányszor bírják. Másik kézzel mindenképpen lájkoljanak. És állítsanak meg valahol egy utcát. Köszönjük szépen, hétig bírják ki nélkülünk, jó éjszakát!

0: Szia, Laci, mit mondtál, hol találkozunk? Madács út 2-6?
1: 2-6, igen.
0: Jó, arra sietek, fogj egy taxit, jó? Elnézést, mennyi vinn el a Madács út 2-6-hoz?
2: 1000-es.
0: Oké, köszönöm.
2: Na, itt is vagyunk.
0: Ó.
1: Gyors vagy, gratulálok, gyors vagy, és ügyes.
0: Jó, a Sanyit nem vettek a napban? Sanyi? Jó, ott van, jó. Akkor van még 5 percig, ugye?
3: 5 percig.

Sok minden történt az utcánkban. Elmondom sorjában, naplót vezettem róla. Szeptember 8-án kezdődött. Csőrepedés volt az utcánkban. 4 napig víz nélkül tengődtünk. Az ígért lajtos kocsi sem érkezett meg, csak a levél, melyben közölték, hogy az ígért lajtos kocsi nem érkezik meg. Úgy hiányzott a víz, mint egy falatsör. Szeptember 12. Végre van víz a lakásunkban. Óriási eső esett. Azóta sem állt el. A feleségem kis tag létére Istenhez fohászkodott, azóta mennydörög és villámlik is. Szeptember 13. Kitartóan esik. 3. fokú árvízvédelmi készültséget rendeltem el. Vödröt, lavort, fazekat, éjjeli, nappali, tálakat és tányérokat tettünk a vízesések alá. Olyan a lakás, mint a vasedény mintaterv. A nagyját megpróbáltuk papír zsebkendővel fölitatni, de abba hagytuk, nehogy kulák listára kerüljünk. Szeptember 15. 1:45-kor az éter és a szoba hullámain befogtam a Petőfi adót. Az országos vízjelző szolgálat tájékoztatóját hallottam. A nagylakásban hajóút szűkület, gázló viszonyok a konyhában, hajóvonták és fürdőkádak találkozása tilos. Szeptember 17. Ma űrge öntés volt. Délután kijött a vízüttől egy űrge, mert fölfedezte, hogy órák óta sirályok és vadludak keringnek fölöttünk, a virágsarkot azonnali hatálya a természetvédelmi területén nyilvánított. Délután megérkeztek az első nyugati vendége, a sarokba befészkelte magát 2 tőkés réce. Szeptember 19. A környék iskolásainak itt tartják az élő világ órát. Valamelyik bestia kiírta az ajtónkra, Kárpát-medence. A szoba közepére leszállt egy gólya, a feleségem azt mondta, ne célozgassanak, neki elege van már az OTP-ből és a gyesből. Szeptember 20. Megjelentek a halak is. Délután a beépített szekrényből leesett egy fogas, aztán lerakta az ikráit, s elúszott. Szeptember 22. Már mindegyik gyerekünk tud úszni, 1000 forint bérleti díjért ide jár a vasas vízilabda csapata is. A feleségem az ebédet mindig a szoba közepére teszi, s ráúszással lehet megszeretni. Este felé a fiam az arcát fájlalta, elvittem a sebészetre, de simán kirúgtak, azt mondták, ők speciál nem foglalkoznak kopoltyúval. A tanár segéd, aki biztos a horgász lehetett, barátia megveregette a vállam, s azt mondta, dobjam vissza a fiam, még nem méretes. Szeptember 24. Ma kis küldöttség érkezett hozzánk, s vállalták, hogy védnökségük alatt lecsapolják a Spice-ból a lábot. Benyitottunk, hogy fölmérjük a helyzetet, de a Spice nem volt üres. Egy sárga kis emberkát ott, illendően köszönt, aztán tovább vetette a rist. Szeptember 26. Végre tettek valamit az érdekünkben. Épül a védőgát a ház körül. A feleségemet rajta kaptam egy munkással, aki legény a gáton. Szeptember 27. Az őrület határán vagyunk. A rádió éjjel-nappal hendül vízi zenéjét sugároz. Abban reménykedünk, hogy magasabb már nem lehet a vízállás, mert elérte az építőanyagárak. Október 4. A nagy szobában fölpuposodott a parketta, s új sziget született. Ez éppen anyósom születésnapja volt, így tehát róla neveztük el Margit szigetnek, és a kalózok szokásait követve kitűztem rá egy halálfejes bugyogot. Október 5. Végső elkeseredésünkben föladtunk egy hirdetést. Dunára néző uszodámat elcserélném bármilyen 2 szoba hal nélkülire. Az sem baj, ha víz nincs bevezetve. Október 7. Már tengervízünk is van. A konyhában kidőlt a sótartó.
A WC környékéről a felszínre úszott Kusztó kapitány, aki erős szennyezettséget állapított meg, azt mondta, veszélyben a kagyló. Ezentúl nem ülhetünk tétlenül. Október 14. A föltűntek az első cápák. A gyerekeket biztonságba helyeztem, és a feleségemet igyekeztem gyakran magára hagyni. Mondtam neki, szívecském, írjál anyádnak, jöhet aktuálissá vált a látogatás. Október 20. Megjött a feleségem édesanyja. Déli 12-kor futott az előszobában zátonyra. Kezében egy csokor tiszavirággal. Miközben vetkőzött, a gyógyszerekkel telt táskája vízbe esett, hurrá, van gyógyvízünk. Október 24. A szomszédok beírtak az újságnak, hogy én rejtegetem a Loch Ness-i szörnyet. Kiderült, hogy semmiféle szörnyről nincs szó, csak egyet úszott az anyósnak. November 9. Korán jött a hideg idő, erősen fagy a hűtőszekrény felől. Este 16, állatkerti pingvin kért nálunk politikai menedék. December 10. Teljesen megfagyva befeküdtünk az idegosztályra. Azt mondták, addig nem engednek ki, amíg nem engedünk ki. Istenem, csak vizit ne lenne. December 17. Elég szépen javulunk, annak ellenére, hogy az az őrült orvos egy héten át vizes borogatást adott. December 18. Ma egy kissé visszaestünk. Bejött hozzánk egy díjbeszedő, és azt kérte, fizessük ki az elmaradt vízdíjat. Átadtam neki egy elázott Bartókot, de nem fogadta el a manus, azt mondta, hamis, nincs benne a vízjel. December 24. Ma reggel közölte a főorvos, hogy rendbe jöttünk, s a szent estére hazamehetünk. Kérdezte, hogy hívjon-e mentő? Én elhárítottam, köszönjük, főorvosú, nem kell, vízibusszal megyünk. December 25. Az ünnep gyönyörű volt és nyugodt. Végre megszűnt a beázás. Hó esik.

0: Valós élet következik, ami most jön, az valóban megtörtént. A Kabaré Szeparé című műsorban Usztics Mátyás mesél filmes élményeiről, illetve arról, amit mi egyszerű mozinézők nem láthatunk, tehát ami a forgatáson történik. Ebből a hosszabb műsorból következik most egy részlet, kérte Veres Béla Budapestről, és Boros Istvánnak és Hammang Henriknek küldi ugyanezt a felvételt az egyik kollégájuk.
1: A történet, nem tudom, hallottak-e a filmről, az Angyalbőrben című film volt, nemrég jelent a és volt egy erotikus felhangokban bővelkedő jelenet. Ebben egy nagyon vonzó fiatal őszgidácskát kellett kergetnem nekem bent a ruharaktárban, és szerep szerint meggyömöszölni, majd egy nagyon erős indulati váltással. Én a Helyte kislány nem mozog című dalt kezdtem el zongorázni, majd utána a hölgy közeli hozzátartozói dörömböltek az ajtón, mire nekem ki kellett másznom a tetőre, leugrani egy zil típusú teherautóra, és onnan észak-észak-kelet irányba a laktanya kapuját megcélozva, hiányos felszerelésben, egy legénységi barna alsónodrágban és egy görög nemzeti ruhadarab, Atletos Trikos. Abban indultam el én a kapu felé. Na most ezt a jelenetet fölvették fentről, oldalról és lentről. Időközben ez február 24-én volt, Mátyás napon sose felejtem el. Ez a névnapi ajándékban megkaptam, hogy mínusz 14-esben ebben a felszerelésben szökeltem le gazellaként. Ezt a jelenetet mindösszesen kétszer próbáltuk be, körülbelül annyi így meghagyatlan. Mindenki lesz egy felvétel, tessék! Ezek berontottak, én kirontottam, leugráltam, és ezt a publikum lehet, hogy nem tudja, de a filmesek ülnek itten. Tudják, hogy egy jelenetet addig kell csinálni, azt nem mondják, hogy ennyi. És hát én, hát erőm, fizikai állapotom szerint rohantam én ottan, de még mindig nincsen az, hogy ennyi. És én nagyon erőt belevesztem én a ködbe. És én futok a felvonulásúton, az nagyon érdekes lehetett, hogy hogy veszi ezt a Buda. Mert körülbelül három Gulyás Buda volt az operatőr, de én nem hallom a megváltó testvéket. És őrbundában ott talál a katona, és megkérdezi, hova fut művész úr? És hát voltam válaszolni illik, ha kérdeztek, a 42-es pumacipőt osztalak a kapunál. És engem a kapu maga állított meg, vagy vaskapu vasvári laktanyánál, és ott helybe is futottam még, de még mindig nem hallom én azt, hogy tessék.
2: Ennyi.
1: Vagy ennyi. Igen. És megfordulok a ködbe, kémlelek, hallgatózom nagy erősen, akkor sincsen semmi, és gondoltam, visszaólálkodok, de nem, nehogy hangba esetleg roncsak rajta, lábújjegyen, hát amennyire bakancsba lehet. És akkor fázni is kezdtem, és eljövök megint a katona mellett, de lassan. És erre azt mondja, nem volt. Akkor fölnéztem, hajnalodott, akkor már Géza nap volt, mert az 25-dik. Akkor ez már nem volt olyan érdekes, úgy vége az ünnepnek, gondoltam, belerondítok. És látom ám, hogy mennek az emberek ott nagyon elől, és helyrésznek, és csapkodják egymás vállát. És elkérjük, haló! Előre kérdezek. És megfordulok, mi van? Hát mondom, és én, jó volt, nagyon jó volt. Hát de van, most már, hát nem vesszük föl, ne csináld még egyszer. Hát jó volt ez. És nézegettem, hogy most akkor valaki nagyon hülye itten ebben a beállításban, ez lehet, hogy én vagyok, szóval különöztem, itt állok 40 évesen, immáron Géza napon, és én nagyon szeretnék egy másik foglalkozást csinálni, mert hát ilyen nincsen, hogy a saját neved napját elmulasztottam. De megvigasztalt a katona, érte jött a váltás, neki letelt a szolgálat.
3: És ő is informált a pumacipőkről.
1: Pumát azt mondja, átmondom, hogy jött pumacipőkről, mert mondott, ha rákérdeznek, érted, hogy mégiscsak kényelmesebb. És akkor átálltunk egy következő jelenetre, és nagyon örültem, mert kicsit oszkedű voltam, de hát ez benne van a pakliba, egy filmes szak.
3: Te dolgoztál egy viszonylagos szuperprodukcióban, ugye, a Robert Duvallal játszottál együtt ebben az HBO filmben, a Stalinról szóló filmben.
1: A megszokott hideg télhez képest is szokatlanul hideg tél volt, egy ilyen mínusz 30-asban volt, vadonatúj belsőkbe vettük fel, vadonatújnak tűntek a belsők, ott ember a lábát beremtetett oda, ahol Stali Jóska mondott valamit, az le volt zárva hermetikusan, tehát ugyanazok eredeti helyszíneken forgattunk, és az egyik ilyen helyszín, a nem tudom milyen külügyminisztériumi levéltár, akármi, de minden ugyanúgy volt, ahol Stali pipázott, ahol könyökölt, mindenütt résztábla van, megbeszélt, megbecsülték Josifot, és hát ezekkel a klasszikus szenesekkel kellett kintről megküldeni egy olyan tízezressel. És egy Szapi nevezetű, eleven legenda, Volt kint, aki ennek ezt kintről kellett irányítani. Na de hát, érted, a levegőbe leesett a MiG-28. Hát, ez eszméletlen hideg volt. Gondolták, hogy majd megoldják, hogy valahonnan dróttal, vagy nem tudom micsodával. Nem szólt a mi emberünk semmit sem, hanem az egyetlen éjjel-nappali közérbe bevásárolt egy 2 literes vodkát, azzal kibújt az ablakon, ablakot becsukta, ott maradt. Vége volt a jelenetnek, az üveg ugyan, az csontszáraz volt, de a világítás is megtörtént. Aha. És ő se tudott berúgni a -28-ba, egyszerűen nem lehet, rettenetes ideg.
2: Védőital
1: volt, és a tűzbiztonsági fölöcse szólatot. Most még a hidegről annyit, hogy addig az ideig, hogy volt magyar konyha volt, mert nem nagyon lehetett volna kibírni egyébként ezt a nagyon erősen zöldséges.
3: Hát mondjuk egy káposzta, egy cégla orientált.
1: De hát az csákánnyal nyitotta ki a káposztát, olyan jó idő volt. Hogy addig, amíg átjöttél a lakókocsiba, addig kőkeményre fagyott benne az étel. Most így kellett forgatni, és a műszak helytált. Kozákokat nem érdekelte, a lovakról is szó volt. Kipakolták, de már kamionba fölült a lóhátán. Mert hát az igazi doni kozák az együtt utazik a lovával. 200-a kiugratott a tetejéről, és megforgatták a hangját, hogy ki a ez ellenség, itt kell leválni. És volt egy... ha már itt tartunk a Sztálinál, volt egy nagyon tanulságos történet. A film rendezője európai ember, mint tudjuk, és hát nem született amerikai, majd mindjárt kiderül, hogy
4: miért. Se volt a film?
1: Hát majd mindjárt. Hát,
3: várjál.
1: Volt a rendező, mert nagyon értette itt, hogy, hogy megy ez Európában, vagy hogy megy a Szovjetunióban. A történet szerint megérkezik Sztálin Jóska, és ő a Kremlbe akar bemenni, mert bajok vannak, és ott ellenőrzendő ezeket az eseményeket. Na most ugye, miután eredeti helyszíneken forgatnak, nem lehetett azt mondani a turistáknak, pazsalusztan, így idomolj, hanem hát ott úgy kellett volna. Igen ám, de a filmrendező és a pénzember is ragaszkodott hozzá, hogy a korabeli állapotokat kell visszaállítani. Uh-huh. És hát elkeserítő, ugye, mint tudjuk, nem arról híres az orosz bürokrácia, vagy a szovjet bürokrácia, hogy holnap után megjön a papír, és akkor bemennek. Hát, de ez... hát ez nem fog menni. Mondjuk Mark Carliner volt a pénzember, egy kivándorolt zsidó származású úr, aki ott végezte az iskoláit, és úgy ment ki Amerikába szerencsét próbálni. Tehát azért nagyjából neki is voltak fogalma, hogy milyen gyors az ügymenet. A rendező azt mondja, hogy diszponáljuk a napot, nincsen semmi probléma, meg lesz a dolog. Óriási tömeg, mindenki állnak sorba, mert a mítosz az nem változott, hiába a szelek fújdogáltak, de mint tudjuk, honnan fújdogáltak a szelek. Na és akkor ott áll a tömeg, és dolgoztak hókotrógépek is, és azok kotorták ott a havat, tehát óriási apparátus kellett volna igénybe venni, hogy ottan az embereket eltanácsolják, igen. És oda ment a rendező, oda ment az egyik őrhöz, és miután ő csehszlovák származású, őt az orosz nyelv sem esett nehezére, meg még kötelező nyelv volt annak idején, és megkérdeztette, hogy tessék mondani, kéten a térparancsnok. Ó, bátyusku! És mondta, hogy ott van az a nagyon nagy bundás, az az öreg kozák az ott. Azt ide lehetne hívni, hogy ne, nyilvaska, gyenyek, vezet. És akkor oda hívták. És mondja neki, hogy bátyuska, ide figyelj, itt nem egy filmet forgatunk. Hát itt nem fogtok filmet forgatni. De nekünk ez nagyon muszáj leforgatni ezt a filmet. És körülbelül egy másfél, 2 órára azt kellene, hogy innen menjenek. Hát ezeknél látod, itt állnak a turisták, hát nálad a kazakok, meg üzbégek, milyen messziről jöttek. Benyúlt az emberünk a zsebébe, és $200 beleolvasott ennek a tagba szakadt muzsiknak az ő vaskos tenyerébe. 10 perc múlva lekardlapozták. A turistabusz letolta a hóeke. Pillanatok alatt lesöpörték. Pazsáloztál! És ment a film forgatásra, és olyan, hát a Katiba a gyerek. Oké, 3-szor fölvették, a síneket lerakták, megállították a Krem toronyó lett kész. És ekkor jött az a vicc, hogy miért megy be a Sztálin Leninhez, hát adsz neki még $100, kihozzák.
3: Igen.
1: Még eszembe, hogy egy nagy volumenű természetfilmet forgattunk, Lutráról, az örökbecsű Vidráról, melyben itt ül maga Jancsi a halász, és szerep szerint elkísért, Miklóshoz mentem én, a szerep ott egy vadászember volt. Miklós őszinte arcú, igazságos vadász, aki szerette volna összepuskázni a menyasszonyi kelengyére valót. Többek között egy nyuszit is kellett neki lőni. Na most ismételten ilyen 20 fokok voltak, szeremle, baja alatt voltunk szeremlén, ősi, birtokra ez a belügyminisztériumnak. Ott a fő vadászmester, Baromszky főadnag, őrnagy, és azt mondja, ez úgy lőtt, égjel elő. Mert a hideg ellen a célzó víz már nem volt. Nyuszit kiengedték a ketrecből, éles felvétel, és tűzbelerogy. Érted, tűzbelerogy. Ez a szakítézés, hogy tűzbelerogy. Ez a vaddisznót az érte, hogy tűzbelerogy, de nyúl nem tud rogyni. Rajzfilm, nyúl, lerogy. De. És kérem szépen, hát egyből eltalálta a nyulat, ki is nyúlt a nyúl, szerep szerint, és oda is rohantunk hozzá, de a publikum tudja, vagy nem tudja, de ez nem úgy van, hogy azt folyamatosan fölveszik a jelenetet, ahogy a filmben látjuk, hanem hát addig megvolt. Na most a folytatás az, hogy fogja nyuszit, és viszi oda a fülinél fogva, hogy őrzsike, meglőttük a izét, na most megünnepelte ő ezt a sikeres lövést, sikerült, és akkor átvitték a kamerát, nyuszi ott marad, gyerekek, mert az a helyszín, nyuszi. Igen, ám csak, hogy a mínusz 28-asba a jelbe maradt a nyúl, csak az a baj, egy kicsit megkeményedett a nyuszi. És akkor az föl is vett a kellékes, és kézbe adta Miklós Valáknak, érdekes pozitúrában volt. Idő nem volt még egy nyúlra, mert ezt megesküdött égre földre, hogy ezt ő egyből eltalálja. A másik nyúlat privátin megették addig. És nem volt nyúl. És nem... Ez az egy nyúl volt. Na most a kellékes akkor mintegy 130-135 kg-os ember volt, aki egy nemes egyszerűséggel bevitte ezt a buszba. Megfújtott a nyulat, több helyen eltört neki a gerinced a lába. Kesztyűt húztak, kabátot tettek a nyúlra, és kicsi ütésekkel ütögette. Egészen...
4: Hogy
1: kicsit elasztikussá váljon. Úgyhogy ez nagyon illúziókeltő volt a nyuszi, kicsit egy fiteget. Hát nem volt egy épp csontja az egyen nyúlnak, és akkor így lehetett azt megoldani.

0: felejts el, www.mercyradio.hu. Itt megtalál minket.
1: Újkori magyarságunk története 1989-el kezdődik. Ez akkor történt, amikor Vekker Vasziljevics személyében elhagyta országunkat az utolsó szovjet karóra, katona. Akkor a lakosság előjött az óvóhelyekről, a fiatalasszonyok levették az álbajuszt és az álszakát, a nagymamák pedig levágták hátukról a kispárnát, ami pup volt a hátukon. Az ország föllélegzett, és még a haragosok is egymással táncoltak. Történt mindez 1989-ben. Választások következtek, majd Horn Gyula vezetésével egy nap alatt eltűntek a szögesdrótok, amit a mai napig keresnek. Ekkor kitűzték a választásokat, és Antal Józsefet. Antal József ott volt, amikor azt mondta Tordján József, hogy bolsevista tankok szántják föl szent hazánk földjét, azóta sem volt ilyen serény mezőgazdasági munka. Munka. Horváth Balázs is ivott. Horváth Balázs addig kocingatott Boros Péterrel, míg egy vidám kártyázás után Boros Péterhez került Horváth Balázs tárcája. Ekkor lezsákoltak. Ekkor Lezsák Sándor rájött arra, hogy korpás a haja. Nem. Az Judit. Lezsák Judit. Nem. Lezsák Sándor, aki nagyon magyar Leventével együtt, ismét bejöttek Vereckénél, és megszületett Attila, az ő fiúk. Rendezte Koltai Gábor. Nem. Más. De. Jó. Antal József távozása után Boros Péter lett Antal József. Kónya Imre, mint belügyminiszter annyira visszaszorította a bűnözést, hogy a bűnözőkből munkanélküliek lettek. De Tordján ezt nem nézhette tétlenül, egyesítette seregét Csongrádnál, és kiegyenesített parasztokkal Buda ellen vonult. Időközben elkapták és rákötözték egy csőbútorra Tordjánt, levették az ingét, és ráírták a mellére, hogy büdös. Larasz. Ja. Bocsánat, ez Dózsa György volt. Még. Eltelt 4 év, felépült a kapitalizmus, mire Horn Gyulát is felállványozták. Ezzel megnyerte a választást. Ekkor az ellenzék ellenzékbe vonult. Zuckmann Tamás a privatizáció szintelen szaktalan szúros szagú Bocsánat. Horn Gyula miniszterelnökségének első napján bezáratta a Lilliputi színházat. Mire Klapka György maga köré gyűjtötte seregét, és bevette Komárnak. Állt a bál. Bokros Lajos, de Bokros Lajosról, mint szerv, anatómiai könyvekben bővebben olvasható. Ekkor a köztársasági elnök Koncz Árpád felavatta pálpusztaszeren a pesti körképet, melyen szeretett hazánk látható a Szentjobbtól a bal héjig.

kerestem, miért most élek, ha akkor tehettem? Eltört egy hanglemez valahol régen, nem kaptam újat, mert nem volt rá pénzem. Piaf is mondtál a zenében verset, úgy megtaláltak, hogy nem is

0: Egy ausztrál lapban olvastam a következőket. Sydney kocsmája a legmasszívabbak az egész kontinensen. A piások egyetlen szóra összeverekednek, az izomzatuk olyan, mint a drótkötél, felső testüket tetoválás borítja, és káromkodnak, mint az ördög. És a férfiak majdnem ugyanilyen vadak. Hát, hogy Pest még Sydney-n is túltesz, az mindjárt kiderül. Egy nőnapi műsorból vettük a következő jelenetet, a magyar macsó paródiáját. Címe: A teremtés koronái, előadja a három szerző, Boncz Géza, Markos György és Nádas György.
1: Mit tiszom, mit kész?
2: Valami rövidet.
1: Kérek a havernak egy tiroli nadrágot.
2: Apropó, zenekar is van. Meg kell hívni a zenekart is elvégre, nőnapban. Mit iszik a zenekar?
3: Kezdet csak a 12-szere trántott hús szeretni.
4: Igyunk.
1: Pajtás, nálatok milyen volt a nőntől érted az a nőnapi, jóságos nőnapi műsor, mondnám el.
2: Akkora műsor volt, érted, akkora műsor volt az ebédlőbe, mert a Somogyiné megint úgy megkütte a férjét, mint Rozi néni Dabasról a kóstolót, érted? Azután úgy összeborultak, mint kocsmánál a biciklik. Na aztán szóltam a Bélának, hogy mindent miért adja, hogy az asszony állandóan üsse, mire kapott még, akkor hát úgy betakarta az asszony, mint Ziaul hakkot a tányérsapka, érted? Nálatok mi volt a gyárban? Volt valami kis műsor, haver, minden
1: volt téma egy volt? Kis műsor, egy csodálatos műsor, én néhány üveg volt, letepeltem csak úgy kajakra, persze, letepeltem.
2: Megjött a téma, minden.
1: Aztán oda mentem a személyzet is, és úgy levertem a fejről a műbőrkalapot, érted? Az mérgébe úgy elfeketedett, hogy a tanács azonnal kiutalt neked egy lakást vonóval.
2: Ne szórakozzál már, milyen vonóval?
1: Felvonóval.
2: Hagyjál már be.
1: Ne haragudj, mert akkor kérdezem, hogy nálatok érte szabad kérdezni, mi van a raktárban a Jolánkával?
2: Gondoltam, fontos, nagyon fontos egyébként. Csinál, csórok, persze, hagyjad már, figyelj már picit. Ne törődjél semmivel, egyéb zsemlét kiflivel, ez a lényeg, ne szórakozzál.
1: Az a lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, maradjál. Ezt csinálom.
2: Figyelj már, mit néző, nem vagy te intéző, hagyjál már békén.
1: Egy Jolánkával mi mondjam.
2: Jolánka, Jolánka, tudtam, csóró, képzeld, de ki most a benzinba Jenci zakóját, rendesen benzinbe, minden, érte? Aztán kiöntött az egészet a WC-be, de elfelejtette lehúzni. Jencikém szépen hazavászkodott, hazament, beköltözött a révásra, rendesen, minden, és aztán rágyújtott.
1: És aztán mi lett?
2: Na. A képzeleted, Csóró Jenőt Prágánál fogta a radar utoljára. Még leszállási engedélyt is kért, érted? Most állítólag Brunóba ül egy vécén, és várja a következő adag benzint, hogy hazarepülhessen. Zígy-zúgy téma, minden.
1: Nálunk meg az ünnepségen volt az az új, az a... kacsatánc, érted a kacsatánc?
2: Csóró, hagyjad már, hogy az új, ne csináld már, kacsatánc új. Tudod, hogy én már 4 éve akkorát lejtettem a kacsával az STK-ba, érted? Az asszisztens tömeg elkezdett hápogni, aztán elrepült délnek V alakba, ne csináld. Csinálod itt a műsort, érde, minden a világon. Te figyelj, Dodo, milyen volt nálatok a kacsatánc, egy kis tiritara, meg tittiri, meg érted minden
1: parat. Nálunk nagyon jóságos volt, érte, táncoltunk, viszont ittunk, persze, hogy ittunk. Nagyon jó volt a kacsatánc, össze-vissza totyogtunk, gágogtunk, érte, meg aztán hápogtunk. Már kezdett esteledni, mikor bejött egy ilyen mezitlábas parasz gyerek, és hazaterett bennünket csalánnal, nem?
2: Figyelj, azért most már egy kicsikét kapd össze magad, édesapám, koncentrálódj abban, mint a késav, itt lényegek vannak. Mit kapott az asszony nőnapra?
1: Egérutat.
2: Adja.

0: ennyit a lelkizésről. Megyek, mert talpig nőnapba vár az asszony otthon, érted? Az egész estet betöltöm mosolyával. Franko, mondom, ez egy mázista az asszony, az enyhát. Halál, mert ilyen mannos kifogni. Ahogy megkapom a fizetést, egy az egyben viszem haza. A haverokat meg a 4 liter bort, érted? Rendesen. Múltkor is hazadtam az utolsó töltényig mindent, érted? Hát ennek semmi nem elég. Az ember a kisúját mutatja, az egész fizetés kell, még ilyet életemben nem láttam. Na mindegy, nem érdekes. Ez a lényeg, a haver, hogy megkaptam a kis lét, minden 8000 forint, 8-ra, hogy megkaptam, minden volt, kis jutalom, ez az amaz meg, amit vidéken töltöttem, érted? Minden benne van számolva. Megyek haza, viszem el végre nőnapon, érted? Úgyhogy viszem haza a 8000.
1: Mennyi maradt meg belőle, haver?
0: Hát az előbb még volt egy százasom, azt úgy, érted? Úgyhogy azt viszem haza. Figyelj, picikét szeretnék én is kérdezni valami. Nálad mennyi van?
1: 3 kiló.
0: 300?
1: Igen.
0: Gyűjtesz valamire?
1: Semmire.
0: Akkor gyere kísérre haza.
2: Csak ott vagyunk, ahol mondtam, hogy hűlök. Hát papíron van róla, képzeld el. Hofi halhatatlan, meg örökös, meg ilyeneket, hát te, ez már csak a púróság, hát ilyen. És egy rohadt ingyen sírhelyet azt nem adnak, érted? Csak a szégyen. Na most én nem cikizem a kitüntetést, mert azért inkább én kapjam, mint más. De hát egyszer, csak itt olyan teljesen szépen semmit nem tudnak megcsinálni. Az volt az első lépés, hogy ilyen puha betonba bele kellett lépni. Na most ugye máshol a világon, ahol már előbbre vannak, tudod, szépen kicsiszolva, meg kis színes kövecske, meg mind kis réz, meg itt szépen meg. Hát itt operetszínház felé menj, tehát én nem menj el, de hogyha éppen elmész, hát fogod látni, úgy néz ki, mint amikor a részek köműves. Fejrontkor azt mondja, hogy nem száradt, meg le van szarva. Ó, halhatatlan anyaink! És hogy mész be az operetbe a csajoddal, szóval gyere már Gizi, és meg így... Mi van? Alattam van a Hofi, nem tudok kilépni a... A tű sarkúval. És akkor utána gálaestet rendeztek, televízió, minden a világon. Na, Szegvári volt a konferencié, és képzeld el, valami okos díszlettervező azt csinálta meg, mert ugye a színpadra úgy kell bejönni, hogy így... Fényszóró bele a pofádba, hogy merre ülnek ezek, meg ilyen. Na, díszlettervező úr ide tette egy függönyt, és oda le, amikor beléptél, van, mivel nem tudtál róla, ahogy beléptél, ott volt 3 lépcső. Azt mondja, Szegvár, és most következik Hofi Géza, Véza, Véza, éri. Csak azt mondja a néző, szegényke, milyen öreg, biztos vakis. Sőt, lehet, hogy részeg. És mind a 3 igaz, szóval ez valami borzasztó. És akkor kérdez, bemegyek, és hát én velem mindig történik valami a franc, hogy kötélnek állok, szóval. Egyszer... No. Szóval éppen beléptem volna a színpadra, amikor egy pak, lerohadt rólam a gatya. Hát ilyetem. Mert nem ilyen régi rendes nadrág, hanem ilyen modern, tudod, ilyen... És ott állok a könnyékig a bugyimba, hogy... A francba tudok én most bemenni. És Szegvári bemondott, na most csak nem jövök. És azt hittem, hogy süket vagyok. Dehogy süket, vak. Hát ez nem ugyanaz. És erre, hogy segítsen, oda jött a függönyhöz. Gézukám, miért nem jössz? És kitaláltam azt, hogyha így csinálok így, akkor addig nem esik le a gatya, tudod? Na most nekem színpadon soha senki eddig semmit nem adott a kezembe, képzeld el? Szegvári, ott állok így. Azt mondja, Gézukám, ezt a szál virágot fogad. Majdnem azt mondtam, hogy tedd be a vázába, hát ne finnál már. Jaj! Most már minden az idegeimre, arra, egyre hűít minden. Hát például ez a csomó új televízió, hát ilyen vagy, új csatorna, várja, kanál is. Csatornában nincs ennyi szar. Ez kellett? Ennyi borzalmat, te úgy utálom el a Karádi Katalint, meg a Jávor Pált, meg ezeket. Reggel 6-tól este 10-ig. Hamvadú. Jó van, Szivikém, már láttuk már. Irgalmatlan. Új tévé. Tudod, onnan lehet észrevenni, hogy új tévék vannak, új adások vannak, hogy 3-4 helyen, helyen több helyen menstruálnak. Mert csak a Mohácsi vészben nem volt ennyi vér. Hát én még ilyet nem. Csomó barom, és megyünk Európa vezet. Jaj, nem ütött át? Száraz meleg érzés. A bulámból púder jön. Hát, ez van meg macska eledel. Ja, és még valamit. Az összes bemondó mindegyik beszédhibás. Hát én még ilyen. Pösz, ne sejpíts már! Hagyjad, addig se racsol. Borzasztó. Közszolgálati. Jaj, Isten, képzeld el, kiírtak egy pályázatot, hogy bemondót keresnek televízióhoz, 190 magas, meg hullámos, hogy ilyen szempillának kell. Igen, 4 nyelvet kell tudni felsőfokon, 3-at az őszintjén. Na meg hát még ami ráragadna, most képzeld el, hogy egy illető jelentkezik, hogy a hirdetésre jöttem. Uram, örülünk, itt a szöveg, tessék, ott a kamera, tessék beolvasni ezt. Elkezdett pislogni. Álljunk meg, uram, álljunk meg, hát ez televízió, ne vicceljen már. Ez nem az a két kereskedelmi rádióadó. Akar velem játszani? Játszom veled, anyád, az. És okos, mindegyik. Reggeltől egy orba szájba, hát ilyen. Tessék, válasz! Hogy hívják?
3: Kit.
2: Ki van a vonalban?
3: Senki.
2: Tapogass végig. A legvégén van valami membrán úr, de azon kívül senki. Kérdés? Lehet nyerni egy kitűzőt? Mi az balatoni kecskeköröm?
3: Balatoni?
2: Balatoni?
3: Akkor hol?
2: Adom 2 zoknit. Még egy kérdés, tovább megy.
3: Tovább.
2: Egy nőnek hány töke van?
3: Kinél?
2: Jó van. Kap egy pólót is. Ne menjen el!
3: Elmentem.
2: A bemondó jelölt, ön pislog össze-vissza, hát vegyen be valami nyugtatót. Azonnal mindjárt megpróbálom. Hova tehetem nyugtatómat? A fene egyen meg, kiesik belőle 5 doboz koton. Hát, ide tettem, innen meg 8 doboz koton. És hú, ömlik belőle a koton. Ja, megvan a gyógyszer, beveszi. Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket. Na, nagyon jó, Öné az állás. Jöjjön már ide, azért beszéljük meg. Már semmi közöm hozzá, nem, nem jól fél. De minek van magánál ennyi koton? Jaj, hagyj, uram. Valahányszor bemegyek a patikába, hogy kedi csókolom. Nyugtatót szeretnék. Mindig adnak 10 doboz koton. Hát én még... Ez valami irgalmatlan. Most én meg idegileg csak készülök egyre inkább. Úgy megkönnyebbültem, hogy sikeres volt a népszámlálás, vagy népszavazás. Úgyhogy megyünk a NATO-ba, gyerekek, semmi gond. 1, 2, 3.
3: eldőlt. Azért csak úgy, ha rám hallgatsz, azért azt se kéne elfelejteni, hogy agyin dva, tri, minek, minek. Hát oda kerülünk fogságba. Hát nem is. Jó, kiöltözve találkoztam egyik barátommal. Hát ő volt kiöltözve, én meg találkoztam. Még a nyakkendőt sem bírom elviselni. Na és képzeld el, hogy mondom, hát te veled mi van? Hogy nézel ki? Miniszter lettem. Miniszter? Igen. És milyen miniszter? Tengerészeti. Tengerészet? Hát nincs is tengerünk. Hát te hülye vagy. Kézzel te vagy hülye. Van népjóléti miniszter is.

etikett, a nőkön bájos kis toalett, operett, na de hova lett, és hol van Pest? A Savoy most más névre hallgat, egy Burger King áll a helyén, az ifjak sem pesgőt nyakalnak, most kóláznak, hamburgert falnak.

Ennyi a zene. De ha nem intem lesz, akkor is megáll, mert csak ennyi van rajta. De így jobban mutat mégis. Ez a zsinór, ez ne lepjen meg senkit, kérem, ez egy ilyen... Be van kötve a találatjelző. Igen, egy ilyen műfaj, amikor talál, akkor a kis lámpa kigyullad. Itt. Vagy nem. Na mi? Jó estét kívánok. Most ismerem föl, mennyi ismerős. Na hát, hölgyeim és uraim, tavaly a televízióban szilveszterkor született meg ez az... Ó, igen, kezdett... Emlékszik még rá? Jaj, látja, milyen érdekes, pedig azt mondják, hogy szilveszterkor mindenki részeg. Eh? Már a szereplők, persze, mert a közönség az nem iszik eleget. Hát, hölgyeim és uraim, keresem a témáimat általában, és mindig az a téma, ami a sláger. Például volt egy ilyen műsor, ami téma lett, május 1-én ment a tévében, Slágere még címmel, ilyen tánczenei összeállítás volt, jön be Vámosi János,